0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: És ami most jön, ez is egy nagy kedvenc. Regál Lili és a vadúja, Heal Me!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111. Jöhetnek az üzenetek ilyenkor éjszaka is. Már 4:30 is elmúlt, én pedig arra gondoltam, hogy Sam Feldel folytatom, aki egyébként nagyon nagyot megy, most épp az Egyesült Államokban turnézik, legutóbb Las Vegasban zenét, most pedig nekünk hozza az igazi mai slágert, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kaja szempontjából érdekes világnapot pörögtek ki, például a tapasz világnapja és az egyél zöldséget nap is ezen a héten volt. Csak mondom. A Coldplay-jel folytatom az igazi mai slágerek között, ez a Sky Full of Stars. Itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék jövő héten pedig újra hajóra szállnak, és természetesen viszik a hallgatóikat is. Már aki felfír a hajóra, na ezért kell időben elindulni. 6 és 7 óra között lesz pénteken a Szántódrév komp kikötőben a felszállás, aztán 7 órától indul a hajó Balázsékkal, a hallgatókkal, és persze a zenei sztárvendéggel, DJ Metzger Vickivel és a BSV-vel. Na ez lesz jövő héten pénteken, most meg ez a nagy kedvenc, ami indul, Ray és a Where is my husband a rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek továbbra is nálunk szólnak. Nagyon jó dalokat válogattam a következő órára. Hozom például Alex Kenji-t, de DJ Metzger Vicky is itt lesz, és Bibi Rexa is. Na de a kezdés. Az Taylor Swift-é. Az igazi mai sláger a következő óra elején, a The Fate of Ophelia pár perc, és ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy ő pedig David Guetta, aki háromszor is megtöltötte a Stade de France-t egy saját showval, és valami elképesztő volt. Hát ha valaki nem látott belőle részleteket, akkor szerintem bátran keresen rá. Zseni! Ahogy ez az igazi mai sláger, és Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0623 111 111. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pénteken újra hajóznak majd. És persze viszik a hallgatókat már, aki felfér a hajóra, és viszik DJ Veckedvikit és a BSV-t, velük is bulizhatunk majd. Ez meg nagy bogi és dash, és ha jó lesz,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és úgy tűnik bekeményít a brit kormány a közösségi média használat terén. Megtiltják ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekeknek, ezt jelentette be a brit miniszterelnök egy sajtótájékoztatón néhány nappal ezelőtt, és van ehhez egy felmérés is, és úgy tűnik, hogy a brit lakosság nagy része ezt támogatja. A radio1.hu-n írunk még róla a részleteket. Én viszont az igazi mai slágereket intézem továbbra is, most David Guetta lesz a Madison Love és a Never Going Home Tonight a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten pedig jön a hajózásuk, amiről minden info a radio1.hu-n, egy viszont tuti, óriási élmény lesz idén is. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Tóta Bigi, Lex & Sugar Daddy, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Jason Derulo, aki pár napja Magyarországon is koncertezett, és hozta a családot is. Remélem, hogy jó élményekkel tért haza ő is Magyarországról. Na ez pedig egy újabb nagy kedvenc már Cashmere-től, egy amerikai digitális producertől, akinek egyébként indiai gyökere is vannak, és ezt hallani is fogjuk a dalban. Az igazi mai sláger a Wild Ride, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvence ez, viszont egy pici extra tempó senkinek nem fog ártani most a folytatásban, főleg, hogyha egy friss kedvence hozom, és Joel Corey-val. Az igazi mai sláger a Galantis-szal közös Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

0: Paradise with you. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden énekes előbb-utóbb előjön azzal, hogy imádna filmezni. Taylor Swift is, hát ha most nem is klasszikus film, de legalábbis a Toy Story-ban ugye közreműködött és betétdalt is készített hozzá. Ez viszont az a dal, ami most a slágerlistákat uralja tőle, és teljesen jogosan teszem hozzá. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift és az Opelite, amit már is indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szerdán kezdődik az idei Fishing on Orfű Fesztivál. Napközben ismét 34 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishing on Orfű Fesztivált, amelynek már januárban összeállt a teljes zenei programja. Idén is több tucat fellépő gondoskodik majd a közönség szórakoztatásáról, köztük olyan nagy visszatérők, mint a Heaven Street 7, a Kistehén és a Kispál és a Borz. A vízi színpad már szerdán kinyit, így idén a kánikulában 4 napon át lehet strandolás közben bulizni, és a többi helyszín is folyamatosan várja a közönséget. A részletes programfüzet a rendezvény hivatalos oldalán érhető el. A szervezők tájékoztatása szerint a Fishing idén is teltházas. Június 20-án szombaton életbe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A nyári menetrenddel a Balatonhoz közlekedő vonatok száma megduplázódik a korábbiakhoz képest, az ülőhelyek száma pedig a csúcs időszakban 3-szor annyi lesz, mint eddig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a főszezonban a Balatonhoz és a tó környékére a buszok is sűrűbben járnak majd, ám a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák. A részletes menetrendi tudnivalók a vasúttársaság honlapján érhetőek el. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is ellátogatnak több településre. Az adótrafipax jelzései szerint hétfőn Komlón, csütörtökön pedig Pécsett, Uránvárosban keresik fel a cukrászdákat, fagyizókat. A vármegye egész területén várhatóak ellenőrzések, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőknél. Ezek során elsősorban a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió E, csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, június 21-én az Alajosok és a Leilák, a névnaposok, sok boldogságot neki. Hétvége van, nyári szünet is van, az igazi mai slágerek pedig szólnak is nálunk, szóval mi baj lehet, Cigala és a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A nyárias hétvége folytatódik 33 fokkal, de ma azért sok helyen lehet eső, sőt holnap is, de kettő megint csak napos idő, és hát folyamatosan 30-31-32 fok. Itt a Rádió Egyen pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek, Fischer remixében J-Lo és a Waiting for Tonight, ezt hozom a hírek után pár percen belül a Rádió Egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytató!

sure even if

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsik nagy hajózása, Szántó Drév Konkiltő. 7 óra, pénteken az indulás, de már 6 órától a felszállás elindul, és érkezési sorrendben nagyon-nagyon fontos, időben oda kell menni, van, aki órákkal korábban már ott lesz, és azért hozzáteszem, igaza van, mert hatalmas élmény, van egy befogadó képessége a hajónak, szóval tényleg megéri időben érkezni, a sztár fellépők pedig a BSV-s DJ Metzger Viki lesz ezen a nagy hajózáson, és persze ott lesznek Balázsék is végig a Balcsin, szuper időben, nagy élmény lesz. Ez pedig közben egy újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét vízosztás tart a máva a legnagyobb pályaudvarokon. Napos idő lesz, de helyenként záporok is kialakulhatnak. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció. Az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, egyelőre kedd éjfélig. Pécsett a városban 44 helyszínen található ivókút és 5 csobogónál is ivóvízhez lehet jutni. Ezek listája a pécs.hu oldalon érhető el. Nyilvánosságra hozták azoknak az épületeknek, intézményeknek a listáját is, melyek klimatizáltak és nyitva állnak azok előtt, akik hűsölnének. A városban működnek a párakapuk is a megszokott helyszíneken. A tükebusz pedig bejelentette, a hőségriasztás idejére eltekint az első ajtós felszállási szabálytól. Érkező játékosról számolt be a PVSK Veolia. Az NB1B-ben szereplő férfi kosárlabda csapat leigazolta Csaba Györgyöt. A 34 éves, 194 cm magas játékos 3-as, 4-es posztokon vethető be, és Jászberényből érkezik Pécsre. Korábban megfordult már a Szolnok, a Győr és az Újpest együttesében is. Sértő Ádám vezetőedző Cegléden már dolgozott együtt Csaba Györggyel, és domináns szerepet szán neki a pályán. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál, Király Tamás. Tudom, korán van, de tudom, kellenek az igazi mai slágerek, és hozom is ezeket megállás nélkül. Ima megszálló Car Keys, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Jó kávézás, jó ébredezés, szép reggelt mindenkinek! Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel fél hét előtt járunk, és most egy olyan előadót hozok, aki abból a szempontból is szerintem nagyon vagány, hogy mindig a saját útját járja, és ez sokszor nem az egyszerűbb út, ez nagyon fontos. Ő például lehetett volna úgyis világsztár, hogy az egyik nagy, sőt, talán a világ legnagyobb tehetségkutatójában a döntősök között van, vagy akár meg is nyeri azt, de ő pont a döntő előtt, mikor bekerülhetett volna, visszalépett. Pedig már a zsűri azt mondta, hogy mehet, ő viszont azt mondta, hogy ez valahogy mégse az én utam. Utána következett pár év szünet, de aztán mégiscsak valami olyanra talált rá, ami tehetségkutató nélkül is felrepítette a legnagyobbak közé. Ő Benson Boone, ez pedig az aktuális igazi mai slágere, a Beautiful Things, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét előkelő helyen végzett az egyetemek rangsorában a PTE. Napközben előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Megjelent a Quaccarelli Simons 2027-es ranglistája, melyben a világ több mint 1500 egyetemét rangsorolják, számos szempont figyelembevételével. A Pécsi Tudományegyetem ezúttal a 791.-800. hely között végzett a világon, ezzel Magyarországon az 5. legjobb felsőoktatási intézmény. Két területen is a világátlag felett teljesít a PTE, a nemzetközi hallgatók aránya és az oktató-hallgató arány is meghaladja az átlagost. Emellett a fenntarthatósági mutatói is jól alakulnak az intézménynek, ebben a kategóriában egy év alatt 22 helyet javított a PTE. A napokban megrongálták a Magyaregregy közelében található Máré várat. A műemlék közösségi oldalán az olvasható, az ismeretlenek feltörték a vár ciszternáját, a kőfalat megbontották, a kövekből nyársalót építettek, a felesleges darabokat pedig eldobálták. A vár környéke hulladékkal volt tele. Az üzemeltető feljelentést tett az ügyben. Egyben azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban, jelezze azt a Magyaregregyi polgármesteri hivatalnál. A Pécsi Orvoskar Poliszmedik képzésén tanultaknak köszönhetően mentett életet egy Bács-Kiskun megyei rendőr a napokban Kumpeszéren. A rendőrfőtörzsőrmestert egy olyan esethez riasztották, ahol azonnali intézkedésre volt szükség, mert egy nő önmagának okozott sérülést. A szakember a helyszínre érve felmérte a hölgy állapotát, és a tanultaknak megfelelően elsősegélyben részesítette őt, a mentők kiérkezéséig pedig vele is maradt. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a nőt a mentők végül kórházba szállíthatták. A Magyar Közút jelzései szerint a 6-os úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodósávot. Az M6-os Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. Ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

ez a Rádió 1, mi csak igazi mai sláger megy. Ki az, aki vágyik már fesztiválra? Jó hírem van, jövő héten lesz újra játék, a Dunapart Fesztivál lehet tőlünk páros belépőket nyerni, viszont aki nem akar eddig várni, annak is jó hírem van, mert hogy igazi fesztivál hangulatú kedvencet hozok, picivel 3/4 hét előtt. Bibi Rex a Faithless és a New Religion, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a fővárosiaknak mondom, ma sem jár a kettes metró, a Deák tér és az Örs vezérterek között filmforgatás miatt alternatívát kell most keresnünk, de hát nagyon menő színészek, nagyon menő filmet forgatnak egyébként Magyarországon, hát valamit valamiért. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. És ezt a dalt nem csak úgy céltalanul bedobtam ide, ez az, amivel indítom a következő zenei órát. Pár percen belül a legfrissebb infók után itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: bohárkát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bohárkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajó.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségriasztással együtt a vörös kód is érvénybe lépett szombaton. Napközben ma akár 34 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. Június 20-án szombaton életbe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A nyári menetrenddel a Balatonhoz közlekedő vonatok száma megduplázódik a korábbiakhoz képest, az ülőhelyek száma pedig a csúcs időszakban háromszor annyi lesz, mint eddig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a főszezonban a Balatonhoz és a tó környékére a buszok is sűrűbben járnak majd, ám a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák. A részletes menetrendi tudnivalók a Vasúttársaság honlapján érhetőek el. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem kettő kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az NB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az NB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd. A Magyar Közút jelzései szerint a hatos úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodósávot. Az M6-os Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő egy sűrű hét lesz itt a Rádió egyen. A mai napon erre még jól rá kell majd pihennünk közösen. Lesz például játék, Dunapart Fest, páros belépőket lehet nyerni, és lesz persze hajózás is Balázsékkal. Az minden évben zseni. Viszont most még vasárnap van, meg hát nem beszélve arról, hogy alig múlt 7 óra, szóval egyelőre még csak pihenjünk rá erre az egészre, és élvezzük az igazi mai slágereket. Most Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy jön.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a friss infók szerint pedig jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával bővül az egész gála, emellett több meglévő kategória szabályait is módosítják. Aki belásna ebbe magát egy picit jobban, a radio1.hu-n talál részleteket, de az egyik legnagyobb újdonság azért mégiscsak az, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategória is a következő Grammy gálán már kiosztásra kerül. Most pedig az igazi mai slágerek között két óra folytatásban imádom ezt a dalt, Turn the Lights Off Festival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét vízosztás tart a máva a legnagyobb pályaudvarokon. Napos idő lesz, de helyenként záporok is kialakulhatnak. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció. Az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. Települési elismerések átadására készülnek Magyar Hertelenden. A község az idei idősek napi ünnepségen adja majd át a Magyar Hertelend község díszpolgára kitüntető címet, illetve a Magyar Hertelendért elismerő okleveleket. Az önkormányzat várja a lakosság javaslatait arra vonatkozóan, ki vagy kik kapják a kitüntetéseket. A javaslatokat július 19-ig várják indoklással együtt, hogy miért az adott személy érdemli meg az elismerést. A javaslatokat zárt borítékban kell eljuttatni a határidőig a jegyzőhöz. Érkező játékosról számolt be a PVSK Veolia. Az NB1B-ben szereplő férfi kosárlabda csapat leigazolta Csaba Györgyöt. A 34 éves, 194 cm magas játékos 3-as-4-es posztokon vethető be, és Jászberényből érkezik Pécsre. Korábban megfordult már a Szolnok, a Győr és az Újpest együttesében is. Sértő Ádám vezetőedző Cegléden már dolgozott együtt Csaba Györggyel, és domináns szerepet szán neki a pályán. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék pénteken pedig hajóznak, erről már többször beszéltem, viszont nagyon fontos, hogy idén is lesz zenei sztár vendég a hajón, nem is egy, mert hogy most a BSV-vel és DJ Metzger Vikivel bulizhatunk, miközben Balázsék csinálják a műsort, és pont ezért gondoltam arra, hogy vele folytassuk. DJ Metzger Viki a Stadium X-el és Sam Gray-el jön. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Holnap reggel pedig újra itt lesznek a stúdióban. Most viszont Taylor Swift jön. Hát, ha valamit nagyon eltalált, az ez a dal, az Oplight, ami, na ná, hogy ott van a Rádió egy top 50-ben is. Aki nem hallgatta meg tegnap, hogy hanyadik helyen, az ma ezt is pótolhatja, mert hogy 3 órától újra jön a lista. Most viszont jön maga a dal, Taylor Swift és az Oplight. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3-4.

0: hogy jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
6: Július 2-3-4.
7: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
8: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
9: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét előkelő helyen végzett az egyetemek rangsorában a PTE. Napközben előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Megjelent a Quaccarelli Simons 2027-es ranglistája, melyben a világ több mint 1500 egyetemét rangsorolják, számos szempont figyelembevételével. A Pécsi Tudományegyetem ezúttal a 791.-800. hely között végzett a világon, ezzel Magyarországon az 5. legjobb felsőoktatási intézmény. Két területen is a világátlag felett teljesít a PTE. A nemzetközi hallgatók aránya és az oktató-hallgató arány is meghaladja az átlagost. Emellett a fenntarthatósági mutatói is jól alakulnak az intézménynek. Ebben a kategóriában egy év alatt 22 helyet javított a PTE. A napokban megrongálták a Magyaregrecs közelében található Máré várat. A műemlék közösségi oldalán az olvasható, az ismeretlenek feltörték a vár ciszternáját, a kőfalat megbontották, a kövekből nyársalót építettek, a felesleges darabokat pedig eldobálták. A vár környéke hulladékkal volt tele. Az üzemeltető feljelentést tett az ügyben, egyben azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban, jelezze azt a magyaregregyi polgármesteri hivatalnál. A Pécsi Orvoskar Police Medic képzésén tanultaknak köszönhetően mentett életet egy Bács-Kiskun megyei rendőr a napokban Kumpeszéren. A rendőr főtörzsőrmestert egy olyan esethez riasztották, ahol azonnali intézkedésre volt szükség, mert egy nő önmagának okozott sérülést. A szakember a helyszínre érve felmérte a hölgy állapotát, és a tanultaknak megfelelően elsősegélyben részesítette őt, a mentők kiérkezéséig pedig vele is maradt. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a nőt a mentők végül kórházba szállíthatták. A Magyar Közút jelzései szerint a hatos úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodósávot. Az M6-os Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. Ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mit találtam? Képzeljétek el, tudtátok azt, hogy Dél-Koreában milyen trendek mennek mostanában?
2: Kevéssé követjük.
1: Nem követitek a dél-koreai
2: nem, nem
1: a trendeket.
2: De milyen zenei öltözködési?
1: Nem, kérdez el, hogy azt mondják a dél-koreaiak, hogy létrehoztak pár éve úgynevezett dopamin oldalakat, ami arról szól, valami érdekes jelenség. Ezek az oldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók imitáljanak valamit, amit a való életben egyébként nem csinálnak meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy
3: nincs
1: példát.
3: Happy ending.
1: Nincs happy ending, nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fake oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni úgy, hogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlás alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, leköveteted, hogy megtörténik.
2: Nagyon
1: és
2: baj.
1: Iszonyatosan nagyon népszerű a dolog.
3: És ott fogsz állni a kapuban. Ja, igen.
2: Ja, mégse jön. Tudod, elteted magad ezzel.
1: Igen.
3: Mennyi szabad idő kell ehhez?
1: A dopamin oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazás mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
2: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog.
1: Hát ne, ők azt mondják, hogy kézed, de azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
2: Jó, tehát válogatok, nézed, kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
1: De leütöd ebben a boltot, és még megjön a futár a cuccal, de nem érkezik meg, és még van egy kamu vásárlásod is.
2: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
3: Elmondom,
1: így van, kosárba helyezed a terméket.
3: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsen bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
2: És visszamegy.
3: És visszamegy. Tehát mindent kérdél utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad át, teljesen ingyen van.
1: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék sem a futár ugye valójában nem létezik. A cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre színreállítod, megrendeled, dobozba rakod. Ezt
3: hogy lehet megcsinálni a rosszlányok.hu-val?
2: Hát, hogy nézelőd, de nem mész oda.
1: Figyelj, mennyire durva, de mennyire
3: és,
1: érdekes,
3: és az
1: nem?
3: Ember, aki, és te milyen foglalkozol? Én futár vagyok, egy hamis online, el kell mennem a házig. Szóval. A házig kell csak elmenni, de már sosem megyek be.
1: Van egy olyan oldaluk, hogy Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás, böngészhetsz az éttermek listájában, kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel, megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a turogombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
2: És akkor jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul, végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, abszolút jó. Igen,
2: hát,
1: igen,
2: tényleg.
1: Hogy azt nem. mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, ha én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mint megalázott érte Balázs, úgyhogy...
2: hogy lesz így új dagasztógépen?
1: Hogy jövök én szarul, komolyan mondom. Elintettem a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kazaulok, kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Igen, nem, ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket. Feri elmondta nekem a pro és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rám, és azt mondta, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt, csak hogy biztos. Tényleg akarod?
3: Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna,
2: mivel
3: akkor.
2: Fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
2: egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kajakiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Na, ezt próbáljuk csinálni.
1: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
2: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy-e. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert hogy olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
2: És mondjuk a rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy...
3: Nem, csak lefekszel sírni magzatózva.
2: Sírni, hogy nem vettél még semmit. Nem,
3: de most azt mondjátok meg a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdte kirogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolg ilyet csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tud neked számolni a GLS és a DPD is.
2: Már hogy menekülnek.
3: Amikor látom, hogy nem fogod hívásra idegen számra, csak azt mondom, hol vagy?
2: Megyek.
3: Hol vagy? Megyek. És tegnap is a Drégei utcán ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, nyújtják a csomagot, és már le se lassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futárom futárja vagyok. Úgyhogy légy szíves, próbálj meg disztingválni.
1: Igen. Az STK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és soha nem körülök sorra.
2: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz, csak
1: tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Tehát nézd meg, STK MÁV, tele vagyunk dopamin oldalakkal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és egy kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopamin állok. Hello, Kevin!
3: De ez úgy lenne, hogyha ki is lehet fizetnél, és egy üres doboz kapnál.
1: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Te nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőled. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csóklevet köztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
2: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölmed ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motorautót. Mit csinálsz?
3: Van a BZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolog volt.
1: Te egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros, gyűjtetős.
3: Nem. Drága dolgok, drága, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, mert csak nézem.
2: És jó, kielődősz meg vagy.
3: Borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkodom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet. Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy...
2: Aranyozott komódok, velencei tükrök.
3: Faberzsi tojás formájú.
1: De azért itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis
2: termelést. Nem akarsz, ott nem tudsz.
1: Vagy nem tudsz, ilyen, nem tudsz 3 millió. Temun csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát ez hasonló tulajdonképpen, amit Andi ír. Ő is csinál egy ilyen fékvásárlást.
3: És szerinted folyik a nyálad a gondolattól, hogy ilyet lehet csinálni?
1: Szerintem szenzációs. Igen. Ez olyan lehet, mint amikor családok hétvégén elmennek ingatlant nézni, de nem veszik meg.
2: Hogy megeteted magad ezzel, hogy bent vagy, a látvány, hogy milyen egy ház, és utána mész, hogy köszönöm.
3: Az a legfényes, ezt évek óta csinálom, pörgetem az ingatlan.com-ot, és akkor nézem ezeket a nagyon drága ingatlanokat, és akkor megtalált benne, ami gusztustalan. Ez, ennyi pénzért, ez a parkó, ez. Mik vagytok, kutyák vagytok, mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
1: de durva, tök jó például lakásokat, házakat nézni.
3: Én lefekvés, hogy gyakran csinálom.
1: Igen.
2: Van, aki repülőjegyeket és destinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
1: Úgy hívják Gyula?
2: Ja.
1: Tehát, hogy elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükröz a monitorja, figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, destinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mindig csak egyetek, hova utazol Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal. Ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy nézelődő.
3: Meg három éves halásznadrágot volt, és tudod, hogy esélytelen, hogy ő valahol közelébe kerüljön ennek az átkategóriának, de igen. És ez, amúgy szerintem ez így rendben van. Mert hogy hát nézni azért szabad. Hát, ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
1: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
3: A Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a Szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a érzék vannak, ezek a
2: bukókeret.
3: Na igen, és hogy ez ilyen régi álmom, hogy legyen, amúgy a Balázsnak is csak mondom, és azokat szoktam keresgélni én is, hogy
1: de ez mi ez? Mi ez pontosan?
3: Nem mi ez, Balázs. Na, mi ez?
2: Tudod, ami neked is álmod.
3: Na, tudod, az álmodról beszélek.
1: Ja, tudom, az autót mondod? Igen, az autót, a keretes autót, a Jeepet?
3: Igen. Na, hogy
1: Fá, visszajöttem. Most magát. Még nem tudtál rajta kapni, nem figyelj.
3: És hogy
1: igen,
3: én azt elengedtem.
1: Ajtó nélkül,
3: igen. És izé, és akkor abban egy ilyen szép színes.
1: Igen. Én ezt most kicsit elengedtem, igen. Mert nem tudom hova tenni a motorokat, meg
3: hát mindent. De motorra be tudsz állni a kocsukba.
1: kicsit muszáj lejjebb adni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök naponta repülőjegy és destinációk nézegetésével.
2: Igen, ez volt, amit az előbb felolvastam, de akkor se figyeltél, mehetünk tovább.
1: Igen. Olyan, mint az MBH bank, 16-ig van nyitva, te beülsz 14-30-kor a sorszámoddal, majd mire sorra kerülsz, bezár a bank. Az élmény megvan, írja Máté. Én szeretem ezeket az őrületeket, amiket csinálnak, főleg a koreaiak teljesen bolondok. Rendszeres Müller látogató vagyok, parfümöt szagolgatok, egyszer sem veszek semmit. Mennyien csinálnak ilyen hamis...
3: Hát a műlőben fel van a kerek készülve, mert azért valaki oda jár be sminkelni magát.
1: Igen, kisminkeled bemegy... magad, smink, földobod a parfümöt, igen.
3: Bátor. És az is nagyon tetszik, az IKEA, hogy IKEA-ba beülnek szobákba.
1: Na hát az...
3: Szerintem az... Figyelj,
2: van
3: amúgy...
2: ilyen emberünk, úgy hívják Juli.
1: Igen, befekszik az ágyba, persze.
3: Képzeljétek el, hogy amikor a gyerek beteg volt, bölcsibe vagy óviba, vagy ilyesmi, akkor mindig elmentünk sétálni az IKEA-ba. És ott volt a többi beteg gyerek, akik ezt időről sétáltak, mert ugye kint hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
2: van játszósarok.
3: Annál semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintető anyukával, hogy jobb lesz.
1: Gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közérbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van. Nyugalom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségriasztással együtt a vörös kód is érvénybe lépett szombaton. Napközben ma akár 34 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. Június 20-án szombaton életbe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A nyári menetrenddel a Balatonhoz közlekedő vonatok száma megduplázódik a korábbiakhoz képest, az ülőhelyek száma pedig a csúcs időszakban háromszor annyi lesz, mint eddig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a főszezonban a Balatonhoz és a tó környékére a buszok is sűrűbben járnak majd, ám a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák. A részletes menetrendi tudnivalók a Vasúttársaság honlapján érhetőek el. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem kettő kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az NB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az NB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd. A Magyar Közút jelzései szerint a 6-os úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodó sávot. Az M6-os Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Olvasátok ezt a hírt? Négy gyerekét hagyta a játszótéren egy anya, a legkisebb 2 éves volt. Hát, gyerekek! Komolyan mondom, magamban kerestem elkezdeni keresni
1: zárt
0: a hibát.
1: Zárt játszótér volt?
0: Nem.
1: Volt kerítés?
0: Nem. Figyelj, nem tudjuk, hogy mi a mentális állapot, se az, hogy mitől lett sok az anyukának. Még csak nem is akarjuk bántani, de ezt így elolvasod, és rájössz arra, hogy lehet, hogy te szorongtad egy kicsit túl ezt a gyermekvállalást. Lehet, hogy azért néha le kellett volna az ilyen típusú szülők elülni egy kicsit. Azt mondta, dolga van, maradjanak, amíg akarnak. 4 gyerekét hagyta a 11. kerületi játszótéren, este 10 után érkeztek a gyerekek, ehhez a rendőrök, akiket kihívtak, azt mondták, az anyukájuk elment, azt mondta, maradjanak, amíg akarnak. A legkisebb gyerek csak 2 éves volt, és egy buddy volt rajta. Én tehát, hogy a gyerek hány grammot eszik.
1: Igen. Jó-e a köles golyó?
0: Jól csinálom, van-e elég tök a tök főzelékben, amit megveszek? Érted? Jó-e a köles golyó, és ehet-e már magosat, meg szemeset, mit tudom én, 3 évesen?
1: Megfelelő-e a hozzátartás?
0: Rocsira vágtad magad, annyi videót megnéztél, és szorongtál, és nem aludtál. Anyuka meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy kicsit legyetek el egyedül, elmegyek, dolgommal jövök. Ott hagyta a 4 gyereket. A legkisebb csak 2 éves volt. A Bartók Béla úton történt, és a helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuk valami dolgokat, azt mondta, addig maradnak a játszótéren, amíg csak akarnak, érezzék jól magukat.
2: És mi volt anyuka terve, hogy a gyerekeknek már nincs kedve maradni a játszótéren, hogy hazasétálnak egyedül?
1: Hát négyen vannak, akkor a legnagyobb hazaviszi a másik, a 3-at, a 2 éves kis nyilván.
0: A rendőrök a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint a kismotort is hazaszállították. A megérkező édesanyának épségben átadták őket.
2: Nem kérdezték meg, hogy anyuka hol volt? Mi volt az a halaszthatatlan, ami miatt lepasszolod a 4 gyereket?
0: Valószínűleg tudják, de az is lehet, hogy mama azt mondta, kicsit elég. Sok. Köszönöm.
2: Nekem így, ma estére.
0: Nekem így ebben a formában ez elég, érted? De összehasonlítva az én idő egyéni értelmezéseid a szilveszter. Igen, azt mondta, mama, most szükségem van egy órára, kicsit kicsekkolok.
2: Mekkora volt a legnagyobb gyerek, nem tudjuk?
0: Azt nem írják, csak a legkisebb volt 2.
2: Hát mert érted, ha már egy 10-eskét megnyaltod, ki tudnak maradni azok este 11-ig.
0: Játszótérre vittük, csak egy másodperce nem láttad a gyereket, érted? Már sikoltozva lögtél félre mindenkit, és mentél oda, hogy eltűnt a gyerek, közben csak fönn volt a csúszdán. Na most ehhez képest anyuka lazában van. Jó, a 4-et már lehet, hogy nem izgulott túl, nem? Tehát, hogy valószínűleg itt már az van, jó, megoldjátok.
1: De figyelj, akkor mindenképpen volt velük olyan korú gyerek, aki meg tudta mondani a pontos címüket, hogy hova kellene hazamennünk, tehát akkor ez így rendben volt.
0: Fölhívták az anyukát, mert a nagyobbik gyerekek már tudta a telefonszámot.
2: Hát, akkor miről akkor beszélünk? Hát ez egy gondos anyuka.
0: Nincs ezzel probléma.
2: Tudták a címet a gyerekek, telefonszámot, miről beszélgetünk? Ez egy fölkészített rendes gyerekcsapat volt.
0: Az érdekes, hova ment a mama 9:30-kor, hogy 4 gyereket ott hagyta? Tehát 9:30-kor azért már nincsen nagyon halasztható. Most okmányirodába kell menni, délután 2-re megérted, hogy kell egy segítség. De 9:30-kor hova fűzött le a muter, hogy neki el kell mennie? Nem tudjuk, a nagyobbak mekkorák voltak. De az az érdekes, hogyha 12, oké, megoldják a kicsivel. De most volt ott még egy 6 éves, meg egy 9 éves.
2: Az egy 12 éves gyerek mellé se hagysz ott egy 2 évest, meg este 10-kor egy darab buddyban kint.
0: És bocsánat, attól függ, hogy van szocializálva az a gyerek.
1: Ilyenkor a rendőrség fogja, beteszi a hátsó ülésre a 4 gyereket, hazaszervírozzák, átadják anyukának, majd azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, és elmennek? Ennyi?
0: Tulajdonképpen igen. Én azt hiszem, hogy nincs jogszabályban leírva az,
1: hogy meddig lehetek a gyerekek a játszótéren.
0: Nem is azt hiszem, hogy te mikortól hagyhatod egyedül. Ez nincs törvényileg szabályozva. Gondatlanságból téged előállíthatnak, megbüntethetnek. Követhetsz el törvénysértést. De az, hogy te hány éves kortól hagyhatsz otthon vagy egyedül gyereket, az nincs jogszabályban leírva. Az nincs meghatározva. Semmilyen szinten Magyarországon.
2: De nem is tudnád. Hát most van olyan 10 éves gyerek, aki már annyira önálló, igen. Van olyan 14 éves.
0: De hogy igazából az anyuka nem követett el semmit. Mert hogyha nincs szabály arra, hogy hány éves kortól egy gyereket egyedül hagyni, akkor nem is tudod büntetni, mert hogy milyen jogszabály alapján bünteted.
1: Akkor lehet, hogy csak erre játszik, tudod, hogy valaki kicsit mindig hozza haza a gyereket.
0: Igen, valaki előbb-utóbb
1: valahogy haza
0: kicsit kevered. Kicsit jelzik a gyámügynek, a gyámügy majd ott kicsit ráncolja a szemöldökét, megkérdezik az anyukát, anyu azt mondta, hogy volt ott egy órás dolgom, el kellett menni, gyerekekkel nem történt semmi, és kész. Tehát, hogy valójában semmi nem történik.
1: Istenem, mi parákat toltunk.
0: Na most ehhez képest gondold el a te szülői létedet. Hát hol vagyunk mi ennyire feketeövesek?
1: Amit mondtál is, és hányszor volt ilyen, hogy mondjuk egy nagyobb játszótéren, amikor úgy pillanatra lenézel és felnézel, és nincsen a gyerek sehol. És így elkezd, így felpattansz, és először csak így téblábolsz egy darabig, és nem találod sehol, és szólítunk azod, és eltűnik. Az a hideg, a szőr feláll a hátadon.
0: Hogyne, persze.
1: Rémálom.
0: A 2 éves a 11 évesen se hagyodott, mert azt vizionált, hogy biztos leesik, történik valami, ha nem vagy ott, érted? Tehát, hogy így.
2: Itt valaki írja, hogy Magyarországon este 20 óra után tilos 14 év alatti gyermeknek az utcán egyedül lennie. Tehát akkor mondjuk az igaz, akkor itt ugye
0: egy esti utcán levés a szabályozva.
1: Hány óra után?
2: 20.
1: Este 8 után nem lehet 14 éven aluli gyerek az utcán.
2: Egyedül nem lehet. Szülői felügyelet.
0: 14 nem lehet este 8 után.
2: Nem, ezt írják. Hát most nem ellenvízi pörlekedjetek gyerekek.
0: Ez jó hülye jogszabály. Hát miért ne lehet?
2: 13 haza... és fél éves, ne járkáljon egyedül.
0: Tehát jön haza edzésről a gyerek, 13 és fél évesen valahol közelben lakik, akkor te elvileg szabálysértés követsz, mert nem lehet egyedül az utcán.
1: De játszótére lehet két évesen.
0: De játszótére viszont lehet. Igen,
2: nem
0: igen.
2: Az utcán volt.
0: Igen, biztos kezdődött valami sorozat az anyukának. A rendőrautóban volt gyerekülés? Hogy kérdezzem meg.
2: Hogy vitték haza a két éves?
0: Igen. Aha, ezért ez így érdekes. Egy kis okmányiroda, a szexi fehérnemű vétel is készül, és az ötödik írja Zoli. Aztán gyerekülés volt ám a rendőrautóban. Ezt többen föltették ezt a kérdést. Jó.
1: Egyébként... Ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetése kategóriát?
2: Ki?
1: Vajon?
2: Szerintem igen. A két évesek kapcsolatosan minden.
0: Szerintem igen. Uh-huh. Tudnod kellene, hogy a nagyok hány évesek voltak. Ugye? Yeah. Tehát, hogy hány éves a nagy. Mert akkor ha tényleg...
1: Hát a kiskorú, akkor mindenki. Tehát akkor nincs, de teljesen mindegy, hogy hány éves.
0: De miért ne hagyhatnál egy 14 évesen, nem? Vagy este már nem hagyod rá?
2: Este 10-kor, kint az utcán.
1: Egy szábádiban.
2: Én nem vagyok egy ilyen túl féltős sávó, de az azért úgy...
0: Mi legyen rajta, téli kabát?
2: Ez is igaz, meg vastag cipő, bunda. Sársakkal kezdjük.
0: 10-kor a két nézd gyereket. Rágyújtott egy cigeri, volt egy korzsot, el volt a nagyokkal, nem volt semmi probléma.
2: Igen, és egyébként valószínűleg rohadt jól érezték magukat a gyerekek, hogy
0: nincs ott.
1: Ez volt az első alkalom.
2: Ilyenkor mindig az a nagyon rossz kérdés jön, még egyszer hangsúlyozom, nagyon jó, hogy mi lett volna, ha történik valami, akkor mi van, tudod?
0: Igen, persze. Ismerve egyébként a szerencséget, valószínűleg nekünk történt volna.
1: Nekik soha.
0: Abba a pillanatban akkor esik le fejjel lefelé a mászókáról, érted a gyerek, tehát ez így csodálatos. Igen. Na mindegy, jó, hát azért ezek ilyen érdekes történetek. Én kicsit azért irigylem ezt a fajta lazasságot. Mi azon szülők voltunk szerintem, aki megjelent egy piros pötty a gyereken, és ezért 6 orvos hívtál fel, és rohantál be, hogy annyira túlszorongtad ezt az egészet. De vannak, aki ezt egy kicsit máshogy értelmezik.
1: Én szerintem ő szimplán szarik rá.
0: Igen?
1: Aha.
0: Hát nyilván most a lazaságot idézőjelben mondom, tehát hogy nem a laza, persze.
1: Németországban 12 éves kortól lehet egyedül hagyni pár órára a gyereket.
0: Aha, tehát ott szabályozva van, hogy a 12 éves kortól egyedül maradhat. Aha. Egyébként valószínűleg mi szülők izguljuk ezt túl, nem?
2: Azt mondtam az előbb, hogy ő nekik eszükbe se jutott izgulni a négy gyereknek. A játszón jól érezték magukat, végre nem figyel senki, minden játékhoz odaférsz, mert este 10-kor már nincs kint senki.
0: Azt jársz, amit akarsz.
2: Óriási szabadság.
0: Azt jársz, amit akarsz. Igen. Érdekes azért ez a szülői lét egyébként, hogy ez mennyire túl. Tehát azért, amikor nagyobbak a gyerekek, rá tudsz jönni, hogy mennyire túl izgultad, mikor kicsik voltak. Nem? De mivel első gyerek, így végig kell ezeken a folyamatokon menni. Mire lazábbá válsz, vagy mire belejössz ebbe az egész szülőségbe.
1: Hát meg a saját példádból indulsz ki, hogy tudod, hogy téged milyen szinten hagytak sokszor magadra egyedül, és hogy abból mi lehetett volna. Tehát, hogy beindulnak ezek a mechanizmusok, és ezért kezdett túl szorongani, túl aggódni, hogy hányszor úsztál meg nagy baleseteket, ilyen tragédiákat, pusztán a szerencsém múlott az, hogy nem hagytad ott a fogad akkor, amikor a haverjaiddal voltál, itt-ott lemengedtek, és akkor ez így pörög a fejedben, hogy úristen, mi történhetett.
0: Igen, de
1: volna?
0: A mi önállóságunkat azért nem az határozta meg, hogy nem volt ennyi idejük ránk? Tehát, hogy szerintem mi sokkal önállóbb generáció vagyunk. Nem természetes, hogy 9 évesen egyedül mentél tömegközlekedéssel az iskolába, de simán megcsináltad.
2: Lehoztad.
0: Teljesen jól lehoztad. 8-9 évesen héveztél és metróztál. Én is, és mentem egyedül iskolába. És megoldottad.
2: Én is akartam, csak új kigyorsan nem volt egy se, de mi ringáztunk.
0: Ide, aki 8 évesen vittem hajnalban a hugomat az oviba, utána mentem suliba. Gázfűszerén tojást ütöttem, más gyerek a játékát sem találja meg. Tehát, hogy valójában azért mi egy önállóbb generáció vagyunk. Hát, erről sokszor beszéltünk.
1: Igen.
0: Majd jövünk, és aztán túlfétjük a mi gyerekeinket.
1: Igen,
0: és nevelünk belőlük megint nem önálló.
1: A jó szülőség ismerve most az, hogy folyamatosan ott vagy, elérhető vagy, minden tekintetben támogatod a gyereket, ha kell, akkor a sofőre vagy, ha kell, akkor az emélyi asszisztense,
0: ha kell, a kulacsával rohangálsz, beviszed az iskolába a cuccait, igen.
1: Mert hogy azt látod minden fórumon, hogy egyébként ez az ideális, miközben egyébként meg...
0: Anyád mennyire hozta volna utánad a pulóveredet az iskolába?
2: Semennyire.
0: Most meg főjöv a gyerek, és segítesz neki, és beviszed, és oda mész, és oda rohansz, és teljesen természetes módon segítesz neki. Nem? Hát azért nem ez a világ volt.
1: Pénzt utalsz a Revolut kártyára, hogy tudjon venni a Fornet is nőreket.
0: Fornet itt nemleges létsz, és attól tudsz, hogy mindig ilyen.
2: Hat évesen
0: szoktam le a cigiről, írja Krisztófer.
2: Mert túl voltam mindenen 8 évesen. 8 évesen én már 12 éves voltam.
0: Igen. Én 30 éve nyáron simán ott hagytak minket, mindenki melózott, de feltáltuk magunkat. Persze. De pont nem volt szülői kíséret és gárdedám azért, hogy te a nyári szünetben el legyél. Tehát szülők reggel lefűztek, este megjöttek.
1: De nektek megvan, hogy mi volt 8-9-10 évesen, 12 évesen a nyári szünetben? Nekem volt egy hét tábor, igen, és mi volt a maradék?
0: Paneltömbök, lépcsőházak és...
1: Lépcsőházak.
0: Hát
2: bringázás, strandra járás, bányatóban fürdés, amit el tudsz képzelni.
0: Jó, hát vidéki léten könnyű a nyári szünet érteni. Jöttél volna be az Aquincum Békás megye. 7. kerület Aquincum Békás megye.
2: Alig választottam.
0: Pókutca, kasszásgyűlő Békás megye, csillaghegy kombóba. Ott meg tudtad volna kísérteni. Bányatavak, meg izé liba kergetés.
2: A kerékpározás, tábortűzek. Jó éreztük magunkat, bocs gyerekek.
0: Az erkélyen egy nagyos labor. A lábadnál aztán nézted a szomszédot, hogy hűti magát, érted?
1: És hát... nagyon vártad, hogy elvigyenek a szecskába. Úristen, a szecskába mennyit jár.
0: Igen, lementél vissza, hogy a sörös üveget hazajött, elment a délelőtt.
2: Nagyjából kicsi apród.
0: Nagyjából ilyen születek voltak, azért nagyon izgalmas dolgok nem történtek, igen.
3: Mi is így voltunk a Mátrában, nem aggódtak értünk, össze-vissza csatangoltunk az erdőbe.
0: De az más nektek, hát vidéken ott az,
3: de azért
0: ott
3: nagy különbség így lenni, ezek a gyerekek ilyen elhagyatva voltak itt.
2: Nem ugyanaz. Hogy azt, amit mi nem kaptunk meg, a figyelmet, ugye, hogy beszélgetések legyenek, hogy törődjenek veled, hogy emberszámba vegyenek, azt mi most azzal pótoljuk, hogy nem csak ezt adjuk meg nekik, hanem rohanunk, hogy a pulóvert bevigyük az iskolába.
1: Igen, érted? De te akartál volna nagy mély beszélgetéseket apáddal? Te szerettél? Úristen, de hangosan korogatjunk.
0: Nem
1: igen.
0: Feltétlen. Voltak azért beszélgetések, de más jellegű kapcsolódás volt.
2: Igen, megkérdezik, hogy na mi volt az iskolában? Azt mondtad, semmi.
1: Igen, hányos lett a matek, megérkezett most ennyi.
2: Na, de hogy nem... Hát szóval a minőségi kapcsolódás azért hiányzott a mikorosztályunkban a szülőköz.
0: Igen.
2: Ezt valljuk be. Most ezt megadjuk, meg még megadunk egy csomó olyan mindent, amit nem kéne.
0: Igen.
2: A fenék kinyalása gondolom.
0: 6 évig nem ittam, nem cigiztem, aztán vége lett az ovinak. Elsős koromban már egyedül jártam iskolába, 2 év múlva már az öcsémet vittem. Teljesen természetes volt. Igen, 9 évesen nagyfater szerszámait árultam a piacon, hogy megvegyem a kis vonatot.
2: Hogy jött az öreg?
0: 9 évesen. Teljesen irreális, hogy megváltozott. Jó, hát reméljük azért anyuka másik véglet. Tehát, hogy azért az reméljük, hogy nincs vele valami. Igen, mentális tudatom. Probléma, vagy valami komoly baj, nem szabad azért őt bántani. Nem tudjuk, hogy milyen élethelyzet szülte ezt, azért ezt mindig hozzá kell tenni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 20.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét vízosztás tart a MÁV a legnagyobb pályaudvarokon. Napos idő lesz, de helyenként záporok is kialakulhatnak. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció. Az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, egyelőre kedd éjfélig. Pécsett a városban 44 helyszínen található ivókút és 5 csobogónál is ivóvízhez lehet jutni. Ezek listája a pécs.hu oldalon érhető el. Nyilvánosságra hozták azoknak az épületeknek, intézményeknek a listáját is, melyek klimatizáltak és nyitva állnak azok előtt, akik hűsölnének. A városban működnek a párakapuk is a megszokott helyszíneken. A tükebusz pedig bejelentette, a hőségriasztás idejére eltekint az első ajtós felszállási szabálytól. Érkező játékosról számolt be a PVSK Veolia. Az NB1 B-ben szereplő férfi kosárlabda csapat leigazolta Csaba Györgyöt. A 34 éves, 194 cm magas játékos 3-as, 4-es posztokon vethető be, és Jászberényből érkezik Pécsre. Korábban megfordult már a Szolnok, a Győr és az Újpest együttesében is. Sértő Ádám vezetőedző Cegléden már dolgozott együtt Csaba Györggyel, és domináns szerepet szán neki a pályán. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben...

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye, hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek, hitel, az átlagokat.
1: Szellem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
1: Oké, okay, hitel, ne, gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó,
2: jó, el
1: ért.
2: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
1: Igen.
2: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyávaszarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
1: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt nevessük el, mert ugye ott van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
2: Még... De épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
1: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
3: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyodott?
3: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
1: De várjál, igen, a toxikus kapcsolat az nem...
3: Akkor a melegek! Szaktanári!
1: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
3: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
1: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
3: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor van az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak, ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
1: Hát de várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
3: Az egy jobb.
2: Nem értem, hogy mi a baj.
1: Miért kéne szakítani?
3: Álljunk le!
1: Ez most nincs meg ez a téma.
2: Jó a szex. Ott maradok életem végéig.
1: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
3: Ez mindig a jó kapcsolat.
1: Csöndben van, nem üdös a lábam.
2: Várjál, akkor tisztázunk nálad, mi a rossz kapcsolat.
3: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
1: Csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
3: Telefonszámokat kérek.
1: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
3: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
1: Az jó.
3: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájegye vagyok. Igen?
1: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüllétől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
3: Van egy szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda, pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, fel, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolat.
3: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
3: Ők a remeterák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remeterák.
3: Ezért... Igen, igen. Ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
3: Ez nem homár.
2: Nem
3: azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez eltartott, korrekt. Ugye?
1: Még ez az mindig. Eltartott, aha. Igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán valaki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy minden
1: azt el tudom
2: más
1: képzelni,
2: rossz.
1: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
3: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
1: Hogy jó szexel minden más rossz.
3: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességet ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
3: Abban 7 órát.
1: 7 órát az ágyban töltötök.
2: Hát 7 órát nem tudsz végig szexelni.
3: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
3: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
3: elvinni. De te is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor van a kerülgetés, meg van az követő időszak, amikor pedig a elég érettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
3: hát
2: te másfelezni.
3: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
1: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Ez a te, mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
3: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy Isten, hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó ez az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
2: Igen.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi!
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulál van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húzavona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
2: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ilyen. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyerőhordozó ember, és eldobod, azt mondod, nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, amikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomban, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másokra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgod, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
2: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
1: Meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
3: Így van.
1: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
2: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem négy van.
1: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem olvasom.
3: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem már, hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
2: Szerintem, ha ráakadsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
3: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat.
1: Nem szeretsz bele?
3: Hogy érted?
2: A gyerek
1: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, hogy sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő gyerek, és
2: de akkor meg...
1: hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Érted? Nem nincs benne a következő randi,
2: mert... De azért meg nem kár, hogyha ő elmegy.
1: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyt nem adja.
3: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Azt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és ott nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy ha nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
1: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
3: Ez nem magad
1: gyávasság, felmentés. Gyávasság, igen. Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam, hallottátok.
1: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
3: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
1: Igen.
3: Tehát, hogy te vagy
2: a
3: herceg, a lovaga, mit tudom, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
1: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
3: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
1: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
3: Ez az, tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
3: Meg hány olyan gyereknek azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert lenne. Hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni, tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
3: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymás szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek.
1: Igen.
3: Az egy másik tészta, igen.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szerdán kezdődik az idei Fishing on Orr Fesztivál. Napközben ismét 34 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishing on Orr Fesztivált, amelynek már januárban összeállt a teljes zenei programja. Idén is több tucat fellépő gondoskodik majd a közönség szórakoztatásáról, köztük olyan nagy visszatérők, mint a Heaven Street 7, a Kistehén és a Kispál és a Borz. A vízi színpad már szerdán kinyit, így idén a kánikulában 4 napon át lehet strandolás közben bulizni, és a többi helyszín is folyamatosan várja a közönséget. A részletes programfüzet a rendezvény hivatalos oldalán érhető el. A szervezők tájékoztatása szerint a Fishing idén is teltházas. Június 20-án szombaton életbe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A nyári menetrenddel a Balatonhoz közlekedő vonatok száma megduplázódik a korábbiakhoz képest, az ülőhelyek száma pedig a csúcsidőszakban 3-szor annyi lesz, mint eddig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a főszezonban a Balatonhoz és a tó környékére a buszok is sűrűbben járnak majd, ám a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák. A részletes menetrendi tudnivalók a Vasúttársaság honlapján érhetőek el. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is ellátogatnak több településre. Az adótrafipax jelzései szerint hétfőn Komlón, csütörtökön pedig Pécsett, Uránvárosban keresik fel a cukrászdákat, fagyizókat. A vármegye egész területén várhatóak ellenőrzések, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőknél. Ezek során elsősorban a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását.
1: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kirettem a fürdőre, hát az Instagramra.
0: Imádtam.
1: Köszönöm szépen.
2: A fürdővás képet?
1: A fürdővalóság.
0: Láttam.
1: A homárok vannak rajtam. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
0: Rendelős?
1: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
2: Tök bátor gépjét kiratni.
0: Na jó, rögtön a szüri.
1: Annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát, hogy
2: érzed? Tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy.
0: Vigyázz rá.
2: De nem, én meg is lepültem.
1: Teljesen őszinte.
0: Nagyon
1: menő. Nem vagyok isminkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem az izét, és ez igen, valóság.
2: Ugye homáról. Csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
1: Egy beleset.
2: Igen. Ugye a valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amit gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van, mi a gondolatiság, mi, tudod, hogy elmerengek, és úgy rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak, és fürdőruha. És mondom, ez bátor.
0: Mert
2: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
1: Ilyen volt a hangulatom.
2: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
1: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb
2: csinált. A mányer szakaszokban hol voltál éppen?
1: Ez pontosan. Így van, Balázs.
2: Nagyon fönn voltál.
1: Nagyon fönn voltam.
2: Ide nekem mindegy.
1: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak,
0: wow,
1: és azt mondtam, hogy
0: ma arról akarunk fotót.
1: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem ez a lényeg, hanem...
2: Én tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom,
1: nem
2: most kell elhívni bulizni. Most nagyon megy, nagyot megy. Most
1: és úgy én is ráéreztem, több megkívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
2: Mondom. Hát, pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
1: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága
2: igen.
1: Szituáció.
2: Ez, mondom, most ön van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
1: Ha kipénzkülnek és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelés.
2: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
1: Csak sztoriba tettem ki, szóval fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát egy ilyen fürdőruhát, mert gyerekkorban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
0: Mennek az
1: igény után. És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
0: Gyönyörű homárok rajta, sziámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
2: Igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában van, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
1: Költsök ilyenek egy kis pénz.
2: Raktam én is ki, amikor rájöttem másra, hogy nem, ez csak egy elkapott pillanat, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
1: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamos elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit egy edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja, ilyen parkokban.
2: Igen, és az ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
1: Már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
2: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézenállásodna hagyd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrott, amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen figyelj, szeretném.
1: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
0: Tehát a cél a cigánykerék.
1: Igen.
0: Mikorra hozod?
1: Nem tudom. Feri, őszintén azt nem tudom.
0: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
1: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
0: és ő is.
1: Különbözően egyszer végigéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
2: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni. Jó.
1: Igen.
2: Jó, de... Egyébként jó. A tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
0: Nem tudják,
2: megnyugodott. Jó, az ezt is megnyugodott, jó, ő is megnyugodott. Nem fél már a riposzt.
1: A napszelője vagyok, így van.
2: Ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, hogy rossz indulatban láttam.
1: Én abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van. Ezek,
0: de példát mutattál, lesz. Írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
1: Igen. Röcögös testeket elővenni.
0: Vagy.
1: Igen. Minden, jöhetnek. És ugye, te semmi nem fog történni.
2: Ezzel imádlak, most hiszem meg a képed, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod?
1: Köszönöm
2: igen,
1: szépen.
2: Van benne kendőzetlen őszinteség.
1: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem. Ezzel fekszik.
2: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol.
0: Gyönyörű
2: meg mindenki,
0: pasik, gyönyörű férfiak, nem úgy, ne,
2: és erre itt van a te képet.
1: Itt van nem is a gyönyörű
2: férfiak. Nem
1: itt van ezek a gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
2: És ez a kontraszt, a tegnapi kép.
0: Azért, ahogy de így csinál.
2: Most, tehát értitek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
1: És itt van a menopauza előtt álló.
2: Tegnap is azt mondta, gyere rám nyár.
1: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén, nem érdekel a kollagén. Így vagyok gyönyörű.
2: Így van. Aki szeret, így is elfog.
1: Ja, láttátok a szomszédaim rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
2: Hát, ha így gyomlál. Jézusom, kim van?
1: Takard el a gyerek szemét? Amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
0: Ez a normális.
1: Gondoskodom a következő
2: generációt. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális. Hát,
1: közök le, Balázs, jobban érezted magad?
2: Én azt gondolom, hogy minden nap.
1: Otthon kámban?
2: Minden napi eszterünket.
1: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit. Holnap cellulitiszt fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva.
2: Az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor test, és akkor
0: melkassa, jó?
2: És akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, amilyet te tegnap,
1: jó,
2: érted.
1: Challenge, akkor legyen ez, most én feldobom a challenge-et. Legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Egy nagyon realisztikus nyári
1: egy
2: fotót.
1: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Magáról? De rajta például, kell, hogy legyen?
1: Te például egy fél papucsban, ahol szedre a cseresznyét,
2: igen.
1: Azt élem.
2: Egy kicsit ilyen koszlott...
1: Koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és abban szedre a cseresznyét.
2: Fehér atlétával, ami cseresznyefoltos.
1: Igen.
2: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
1: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal, és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ezt én ebben hiszek most jelen pillanatban.
2: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
1: Köszönöm
2: tehát,
1: szépen.
2: Hogy tulajdonképpen bekezdted.
1: A birodalom volt emiatt.
0: Letetted
2: a mérföldkövét.
1: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek, srácok, ez a szuper, szuper reális.
2: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
1: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütöttek, hogy mindig látszik. Na, szívesen, srácok.
2: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
1: Hogy elhagyja az országot. Hanem, hát nem tudom, lehet.
2: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát az emberek vagyunk, sebezhetőek vagyunk, így nézünk ki.
1: hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. El van rejtve ott.
0: A zsír alatt azért lehet, hogy
2: izmos. Hallod, nem én mondtam.
1: Nagyon izmos vagyok, most nagyon. Na, gyere,
2: hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
0: El is vitte a fókuszt.
1: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a standon, majd lebaszok egyet nektek. Valahogy azt érzem, hogy így okay.
0: Nekünk nagyon az volt, én szerettem.
1: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem az is oké, hogy azt mondod, hogy ezt srácok, most ezt nem.
0: Ez tegnap az nem volt nálad.
1: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
2: Nem változik ez ilyen gyorsan egyébként, nem? Miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképen, tök jó lenne, és így megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg, nem? Szereted, utálod, jól vagy, rossz, nem? Egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
1: Szóval a környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntartható. Ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is karikírozzák, ugye érdekes, és akkor ilyen nehezebb ugye ezt elérni.
0: A bántalmazó közegedről beszélsz?
1: Nem, amúgy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
2: Nem, tökre nem.
1: Balázs az én safe space-em.
2: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem. Tehát tökre
1: én lemásztam egy létrán, úgyhogy alatt állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
2: Ez hol volt?
1: Hát a Maldívon.
2: Ja, Maldívon, igen.
1: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán. És tehát, hogyha ezt valaki meg tudja tenni, akkor bármi meg tud tenni.
2: Csendben. Igen, nekem igen. Az ovuláció adja ezt a szuper erőt, írja Eszter.
1: Lehet, simán lehet amúgy.
2: Aha, az várja, az mi az, amikor érik, ugye? Az a petejérés szakasza,
1: igen.
2: Ugye?
1: Akkor vagyunk kancásak.
2: Akkor indultok be, igen.
0: Kancásak?
1: Igen, hát
0: akkor szoktak. Vagyunk kancás.
2: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos címükkel.
1: Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
2: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
0: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
1: De ezt csak fecskével jól felítés is tudod. Ez csak fecskébe
0: álljon. Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim,
1: nem,
0: de a fecske
1: pozitív,
0: az...
1: Body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
0: Hát, amit takar.
1: De mi a comb tövedet?
0: Igen,
1: akarod
0: igen,
1: eldugni,
0: igen,
1: azt
0: szeretem, hogy
1: nem szereted,
0: van.
1: Ha izé. De akkor mit akarsz? Mi az a csit? Vagy mi?
0: Nem jó a fecske. Hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe, de érted?
1: Sötétben.
0: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
1: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, ahogy dohányzol, egyik kezed egybe ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
2: Velencei hangulatkép.
0: Mindez a kiszáradtó partja. Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
7: Az új kollégái már várják.
8: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
9: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
10: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
11: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
12: Kikelet.
11: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
12: Kikelet.
11: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
12: Kikelet.
11: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
7: Az új kollégái már várják.
8: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
9: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
5: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: műsort hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a nyár, és itt szólnak hozzá a legmenőbb zenék. Hello mindenkinek, György Attila vagyok, aki Kismártit helyettesíti. Bárhol hallgassa ma az ember ezeket a dalokat, Balatonon, a medence mellett, a tengerparton vagy a strandon, mi leszünk a tökéletes háttér. Szuper napot mindenkinek!

0: B. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, szemfeltel folytatom, aki már 12 évesen zenéket készített egy számítógépes program segítségével. Még korábban kisgyerekként úgy gondolta, hogy dobos lesz belőle, de végül aztán zongorára váltott, mert azzal lehet dallamokat is játszani. Ez most tőle a Hard

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Kedvencek közül az Opalite érkezik Taylor Swift-től. Az Opalite ugye nem valódi drága kő, hanem egy természetesen előállított szintetikus üveg, ami a természetes opál és a holdkő megjelenését próbálja utánozni. Na hát természetesen ez a dal is egy szimbólum Taylor Swiftnél. Tessék úgy értelmezni, hogy a boldogság nem mindig jön természetesen, néha az embernek saját magának kell létrehoznia.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem csak a pihenőknek, nem csak a nyaralóknak, azoknak is, akik dolgoznak. András például az egyes villamost hajtja, most küldött SMS-t, és azt írta, imádja a hangulatot a Rádió 1-en. Jaj, de fogod szeretni, András, a következő órát is, ezzel kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Durko és a Viszk is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
10: Július 2-3-4.
11: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Kóma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Queen Bee és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Bécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpage.mytix.hu oldalon. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
13: Az új kollégái már várják.
14: Állásajánlatok a Rádió egyen.
15: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
1: Rádió 1.
16: Csak igazi mai sláger megy.
17: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
18: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a

0: Választásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország

nyár, akkor Rádió 1. Ez csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Játszom a tökéletes zenéket mindenki pihenéséhez. Rádiózzunk együtt továbbra is.

0: Sláger megy, miközben odakint ma is 36 fok lesz a csúcs, a napsütés viszont ma többször zavarhatják gomoly felhők, és egy gyors zápor zivatar bármikor elkaphatja az embert, főleg a nyugati részeken. Ha nyár, akkor Rádió 1.
1: Épp

0: a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és a nyári szünet első hétvégéje remélem mindenkinél tartalmas. Itt nálunk a Rádió Egyen is kitört a vakáció, hétfőtől a nyári kora estéket a Rádió Egy lemezlovasaival színezzük. Jön a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, 2 órában mixel 17 órától a Rádió Egy DJ-ével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a vasárnap délelőtt átadja a helyét. A Daily Mixnek, azonnal kezdünk ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapart.

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regali

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Svájci precizitás minden egyes csészében.
3: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
2: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
3: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
2: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
4: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
6: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
7: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
8: Kikelet.
7: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
8: Kikelet.
7: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
8: Kikelet.
7: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
0: Reklámot hallottál.
9: 2026. június 21-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya, a Rádió Egyen.
1: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió Egyen, Ince Anna Máriától.
9: Pinteken és szombaton tartották a ballagási ünnepségeket Komló 6 általános iskolájában, ahol a végzős 8-os diákok vettek búcsút iskolájuktól. Az ünnepi események fényét számos gesztus emelte. A diákok az intézmények saját elismerései mellett polgármesteri dicséretben is részesültek, számol be a Komlói Újság. A komlói általános iskolák életében mindig meghatározó esemény a tanévvégi ballagás, amikor a végzősök egy korszakkal lezárják diákéveiket, hogy ősszel megkezdjék középiskolai tanulmányaikat. Városszerte 6 intézményből ballagtak el a diákok ezen a hétvégén. Az ünnepségek hagyományos részeként az iskolákban megtörtént az iskolazászlók átadása a 7. évfolyamoknak. Emellett a ballagó diákok elbúcsúztak diáktársaiktól, illetve az alsóbb évfolyamok is búcsút vettek a végzősöktől. Az események során több ünnepi gesztus is gazdagította a programot. Az intézmények hagyományosan saját díjaikkal és ajándékaikkal jutalmazzák a legkiválóbb tanulókat, ezzel is elismerve az évek alatt végzett munkát. Az iskolai elismerések mellett a város vezetése is kifejezte megbecsülését a tantestületek javaslatai alapján. Polics József polgármester és Róna Ágnes alpolgármester elismerő okleveleket adott át azoknak a diákoknak, akik tanulmányi eredményükkel, sportteljesítményükkel, vagy példamutató közösségi munkájukkal kitűntek társaik közül. A polgármesteri elismerésben részesült diákok iskolánként kigyűjtött névsora a Komlói Újság oldalán olvasható. Látványos szakaszához érkezett a Komlóverzum mögötti parkoló felújítása. A területet már aszfaltozzák. Mindezt hivatalos internetes közösségi oldalán adta hírül Polics József Komló polgármestere. A versenyképes járások program támogatásával zajló beruházás során a korábban rendezetlen parkolóterület és a hozzá kapcsolódó gyűjtőút teljesen megújul. A fejlesztés részeként új útalap épült, megtörtént a szegélyezés, kialakították az akadálymentes parkolóhelyeket, megújul a terület közvilágítása, illetve új gyalogos közlekedési felületek is készülnek, részletezte a polgármester. Hozzátéve, hogy a parkoló közepén zöld sáv létesül, ahová fákat, bokrokat és egyéb növényeket telepítenek majd. Emellett rendezik a hulladékgyűjtő szigetek környezetét, illetve padok és hulladékgyűjtők is helyet kapnak a területen. A fejlesztés elkészültével a Komlóverzum látogatói és a közeli 10 emeletes társasház lakói egy rendezett, biztonságos, korszerű kialakítású parkolót használhatnak majd, mely a mai előírásoknak megfelelő parkolóhelyekkel és szabályozott forgalmi renddel szolgálja a környéket. Mindemellett véglegesítés előtt áll a Minizó környezetének parkolófejlesztése is. A tervek szerint megújul az érintett útszakasz, a járdák és a közterületi elemek, valamint mintegy 50 parkolóhely áll majd rendelkezésre, köztük akadálymentesek is. A beruházás részeként a környék közvilágítása is korszerűbbé válik. A fejlesztés a Komlóverzum mögötti parkolóhoz hasonlóan itt is a versenyképes járások program támogatásával valósulhat meg. Az E.ON jövő héten újabb baranyai településen végez majd karbantartási munkákat. Június 25-én Komlót is érintik a munkálatok, írja a Komlói Újság. A hálózati karbantartás során hosszabb, rövidebb ideig tartó áramszünetekre kell készülniük az érintett utcákban élőknek. A munkálatok ugyan átmenetileg kimaradásokkal járnak, ám mindez annak érdekében történik, hogy az áramszolgáltatás stabil és biztonságos legyen a következőkben. Komlón összesen 3 területet érint az áramkimaradás. Csütörtökön reggel 8 és délután 4 óra között az Alkotmány, a Berek és a Vöröshegy utcában várható áramszünet, de ugyanezen a napon reggel 9 és délelőtt 11 óra között Mánfán is áramszünet várható, a Borostyán és a Fábián Béla utcában, a Kaposvári úton, valamint a Péter dűlőben. Június 22-én hétfőn délután 4:30-tól tartja soron következő képviselőtestületi ülését Pécsvárad önkormányzata. A helyszín a Pécsváradi Művelődési Központ lesz. A jelenlévők polgármesteri beszámolót hallgathatnak meg a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti eseményekről. Beszámoló hangzik el Pécsvárad tavalyi évi közbiztonságának helyzetéről, illetve a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Az ingatlanhasznosítást érintő döntésekről is szó lesz, emellett a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet is elfogadják a tervek szerint. Az önkormányzati ülés után 6:30-kor ugyanitt, a Művelődési Központ színház termében közmeghallgatás kezdődik, melynek kiemelt témája az önkormányzat volt gépállomással kapcsolatos álláspontjának bemutatása, illetve a felmerülő kérdések megválaszolása lesz. Baranyában 3. éve csökken a lakásépítések száma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly az előző évi alacsony bázishoz képest is jelentősen 48%-os csökkenést mutatva mindössze 113 új lakás épült. A Vármegyében legutóbb 2013 és 16 között volt éves szinten 200 alatt az átadott lakások száma. Az új otthonok 55%-át Pécsett húzták fel, 29%-át a többi városban, míg a maradék 16%-ot kisebb településeken adták át. Mindegyik kategóriában elmaradt az épített lakások száma az előző évihez képest. A visszaesés elsősorban a nagyon kevés, alig több mint 60 pécsi lakásépítésnek köszönhető. Ám van remény is. A tavaly kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 30%-kal emelkedtek az előző esztendőhöz mértem. Az új lakások 56%-a többszintes, több lakásos társasházban épült, 38%-a családi ház, a többit pedig lakóparkban vették használatba. Az otthonok átlagos alapterülete 96 négyzetméter, ami megegyezik az országos átlaggal. A 4 vagy annál több szobával rendelkezők aránya 32%, ez viszont elmarad az országos átlagtól. Ez volt a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 99

0: Élben a rádió egyen. Ez a Daily Mix.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Gyönyörű kellemes vasárnap délután lezárom a Daily Mix zenei listát, a slágereké volt a főszerep ebben az órában, de most hozzuk a helyi programajánlatokat, aztán Ed Sheeran dalával folytatjuk nem sokára. Molnár Kristóf a stúdióban, a 99,4-en kom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99,4 és 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A legfelkapottabb hazai előadókkal, idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek, június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kisvál és a Borsz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Bécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpage.mytix.hu oldalon. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarral. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Az új kollégái már várják.
6: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
7: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 99,4.

Rádió egy csak igazi mai sláker megy. Sokan várják már a következő hetet, hiszen az ország legbarátságosabb, legalterosabb fesztiválja várja az érdeklődőket. Orfőn, a csodás Orfői környezetben 24. és 27. között tartják meg az Orfői Fishing on Orfű Fesztivált. A legkülönbözőbb korosztályok és zenei stílust kedvelők biztos, hogy élvezni fogják. Nagy visszatérők is jönnek, itt lesz a Heaven Street 7, a Kistehén, de a fellépők közt ott lesz a Belga, a Carson Como, a Bohemian Betyárs, az Ivan and the Parazol, a Quimby, a Vatfruttik, az Esti Kornél, akik 20 évesek lettek, és hát a hölgyeket is kiemelhetjük, a Blaha Louisiana, a Péter Fibori és a Love Band, Cici, Barkóczi Noémi. Lesz itt minden. Még a kicsiket is várják, ahogy említettem, pancsoló koncertek a tavon, gyerekprogramok az árnyékos helyen. Izgalmasan hangzik. Na hát addig is bízd a hangulatot a Rádió egy sikerdalaira. Hozzuk a következőt, Taylor Swift énekel.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Komlói hírek a folytatásban, szó lesz a Nyár utca felújításáról. A polgármestert halljuk, Porics József összegzi a legfontosabbakat.
1: A támogatás szintén a versenyképes járások program keretében érkezett Komló városában. Itt egy hosszabb türelmi időszakot kell kérnem az ott lakóktól annak érdekében, hogy ezt a nem egyszerű beruházást, ezt a fejlesztést meg tudjuk valósítani, hisz ott nem csak útburkolat megújítására kerül sor, hanem ezt megelőzően a teljes utca, ami több mint 400 méter ivóvíz hálózata is kicserélésre kerül, hisz a jelenlegi ellátás egy régi Eternit vezetéken történik, melyen az elmúlt időszakban is már rengeteg üzemzavar, hiba történt. Tehát első feladat az ivóvíz vezetéknek a fektetése. Itt a héten valójában az ehhez kapcsolódó előkészítő folyamatokra került sor, elkészült az ideglenes vízellátási rendszer, ami egy repülő vezeték a Szabadba, amely azért ki van téve a mostani időjárási körülményeknek, de minden ingatlannak biztosított az ideglenes vízellátása, és ezzel párhuzamosan már láthatják az ott lakók, hogy a nyomvonalon megtörtént a meglévő aszfaltburkolatnak a marása, az elkövetkezendő napokban, hetekben pedig a földmunkákra, a vezetékfektetésekre, bekötésekre kerül sor. A tervek szerint július végére, augusztus elejére elkészül a vizes közmű építési munkálatok, melyet követni fogja a teljes utcának a útburkolatának aszfaltozása, illetve az útburkolat és a támfal közötti patkának a rendezése. Bízom abban, hogy az eredetileg elképzelt augusztus végi határidőre maradéktalanul el fogják tudni végezni a munkát a kivitelezők, és ennek köszönhetően a Nyár utca megújult ivóvízvezetékkel, megújult aszfaltburkolattal és patkával fogja megörvendeztetni az ott lakókat. Ezekből a beruházásokból is látszik, hogy Komló városa

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

hát jó, egy csak igazi mai sláger megy. Figyelj, hogy a következő időszakban már más menetrend szerint közlekednek, például a pécsi helyi járatos buszok, de a távolsági járatoknál is a közeljövőben lesznek változások, így mindenképp érdemes megnézni a részleteket indulás előtt, most rutinból azért ne indulj. A jövő héten is 30 fok fölötti átlag hőmérsékletre számíthatunk, marad a kellemes jó idő, bár futózápor azért jöhet, ennek ellenére a legpörgősebb nyári dalokból válogatunk mi is. Szemfelt és Rozalink közösével köszönök ma el, majd holnap dél és kettő között jövünk ismét a baranyai témákkal. Addig is gyönyörű hétvégét mindenkinek, Molnár Kristófot hallottad a 99,4-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g most mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing Gonorfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Koma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing Gonorfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Bécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpage.mytix.hu oldalon. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
6: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió egyen.
10: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
6: Rádió 1.
0: Csak igazi ma is lehet.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: haj.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Vakáció, nyár, a kedvenc zenéink a rádióból. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok, a hangulat felelős ebben az órában is. Aki mostanában támadja az autópályákat, azoknak kitartást kívánok és jó utat. Vigyázzunk egymásra az utakon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára 3 órától indul a Rádió Egy sláger listája a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvenceivel, de a délután további része is szuper jó lesz a Rádió Egyel. 5-től Cookie Weekend, After Party Show, kívánság műsor, 8-től jön a Diszkós Hit Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, 9-től pedig World Is Mine Radio Show, az este lemez lovasai Wilcox és Bricklék. Ez a Rádió Egy, nyáron is csak igazi mai sláger.
1: Hey, this is Sophie and the Giants, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 20

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akciózár után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsunkóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elephant, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Bécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpage.mytix.hu oldalon. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarral. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak regélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió Egyen.
12: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
11: Rádió 1. Mi

0: új zene.
1: Akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1!
1: Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Topic, Fastboy, Forget You, 43. A 42. helyről játszottam David Guettától Alessio-tól a Never Going Home Tonight című dalt. Cigala, Jacksomi, Riptide, 41. Ed Sheeran, Martin Garrix újdonsága, Repeat It, 40. Single Soon, Selena Gomez, 39.

0: igazi mai slágermegy. Rádió egy top 50. A 36.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Következik és a Hug Yourself. Ez nem egy klasszikus önszeretett himnusz. Comrade, vidd bele egy csavart. Egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Comrade azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself, a 32.

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims popballadája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt. De ez most nagyon itt van. Save Me Tonight, a 28.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Duna

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
3: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
3: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
5: Az új kollégái már várják.
6: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
7: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
8: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
9: Kikelet.
8: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
9: Kikelet.
8: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
9: Kikelet.
8: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
10: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus.

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden, R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyot megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nightingale Lane. Imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi ma is láger lesz-e belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: Jó, egy ez a Top 50, ahol Ray Dalla a Where Is My Husband után a 19. helyen a Butterflies áll Martin Garrix-től. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Taylor Swift, Opel Light, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abracadabra. Az imént Cabaret Dallas volt, a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Rádió egy top 50, a 9.
0: Sam Feld és a Heart Like Mine a Rádió

Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk, a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt. Nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A tehetség, mondom, utat tört, és most a Faithless segítségével készítette el új zenéjét BB Rexa, és már a negyedik.

Not Like Mine a 9. Nyolcadik lett Accenttől, Szerától, Misha Millertől a Don't Leave. Loi, Get Lucky, a 7. Hatodik lett Ray Dalton és a Blood Running. Ötödik az olasz DJ Hypaton, Norma Jean Martinnal, Out of My Head. Még mindig lépdel előre, és már megközelítette a dobogót. Negyedik BB Rexha és a New Religion. Ed Sheerantől az Azizam a 3.

0: Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyárdalától. Az első helyezés ezen a héten is. Top 50, legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a rádió1.hu-n. Hölgyeim és uraim, a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

üzenet, elolvastam. Hello Kuki, nagyon jó lett az új számod. Köszönöm. Ki a vokalista benne? Gratulálok, üdvöl a Beast Miskolcról. Sztitok. Nem mutatom el. Nem mutatom meg, nára úgy jó. Csókú kileci, Ann Marbe, a Wonderful Life című számot a Top 50-ben a második helyen van, küldöm a rádió egy hallgatóinak. Köszi, Juli voltam. Juli, lehetséges, hogy kicsit később lejátszom, egyelőre más zenestílus érkezik, jó? Oké? Oké. Csókú kileci, valami jó számot a lányomnak, játszál már, Norinának hívják, üv Sani. Sani,

már egy kicsit mozdulunk még, jó? Oké? Mindenki jó? Elől, hátra, balra, jobbra. Elől, hátra, jobbra, balra. Balra, jobbra. Na mindegy. Ugye rossz fitness edző lennék én. Ajajajajajaj. Inkább zenélek nektek, gyerünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig legyek fiúkkal. Van a túlsó végén most kit köszöntsünk?
2: Hello, Cookie Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Ja, nem túl jól. Anikóval, a Vikivel összevesztünk Mónikával tegnap este, és elmennek lövesbe.
1: Most ne arrogod rám, kicsit süket vagyok. Nem értettem, mi történt pontosan?
2: Mónikával szétmentünk.
1: Jaj, de miért? Mi volt az oka? Mi történt?
2: Nagyból köszönöm a feckó, most a lába.
1: Ja, értem. De lehetséges az egy kis szünet, nem? Ki tudja?
2: Nem tudom.
1: Na, én szurkolok neked, jó? Mit szeretné kérni cserébe?
2: Egy új Metzger Viktóriát.
1: Jó, kinek szóljon?
2: Anikónak, Pályának, és Dányának, Viviennek, és persze neked, családodnak, és mi szeretném meg persze Franciskának.
1: Oké, köszönöm szépen, és kitartást kívánok neked, jó Gizmo?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao, érkezik Metzke Viktória, nincs egyedül, ott van menetten Nagy Bugi, és Miss Mood a szem címe Éden itt a Rádió Egyen.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégéit. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Oliver, szervusz Oliver, hogy vagy?
2: Jól.
1: Na, én ott vagyok, köszönöm szépen. Mit szeretnél üzenni, parancsolj?
2: Boldog apák napját.
1: Boldog apák napját. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: A Tiszatóról.
1: A Tiszatóról. Jó, oké, rendben. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: Persze.
1: Na, az jó, az nagyon jó. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és akkor boldog apák napját kívánunk. Jó, oké, Oliver?
2: Oké.
1: Szia, szia.
2: Szia.
1: Na, lányok, fiúk, tényleg ma apák napja van? Ha? Kis ajándékozás, jó lenne? Viccelek. A legjobb ajándék az az, hogy apuka lettünk, tényleg. Érkezik nálunk fastboy, good life, a apukika, mindíts be.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: A vonal túlsó végén Viki, szerbusz Viki, hogy vagy?
1: Nagyon jó.
0: Nagyon jó? Mit jó csináltál ma? Milyen melegben?
1: Főztem, mostam takarítottam.
0: Ja, főzted. Mit főzted?
1: Csináltam ilyen gombapaprikást.
0: Gombapaprikás? De jó, jó hangzik, jó hangzik. Jó van, oké. Okay. Mit szeretnél kenni tőlem?
1: Tegán Lilinek a legújabb számot.
0: És kinek szóljon?
1: A fiamnak, Márknak, nekem meg anyunak.
0: Oké, okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonat el, és pihenjeli piciké ma este, jó?
1: Köszönöm.
0: Ciao, szia, jó legyél, Viki, hello, az egyik SMS itt szól. Szia, Kuki, feleségemnek, Monikának egy összamot, életem, értelme, értettem. Érkezik Regan Lili, Heal Me, az a legújabb.
2: Sziasztok, Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: Rocken Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsoronalunk, lehet még telefonálni, SMS-ezni, vagy bejárni a 0620-311-111-re. Az egyik SMS itt szól, akkor ki én, Szabó Tamás és Botos András szeretnék üzenni Vég Adrien és Majoros Erzsébetnek. Hamar az a jövünk, és jó utat szeretnék kívánni, aki jelenleg Németország felé tartsanak ebben a melegben. Ja, hát ez igaz. Állj, nem sokára újra zenélünk el egyet, érkezik egy újabb igazi mai slágert, elmondom ki az, milyen jó fej vagyok, nem? Érkezik Kamrad, Be Mine!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves hallgató, egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Marianna vagyok.
1: Marianna, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm. Ma van a szülinapom, és kiderült, hogy kismama vagyok, és a férjemet is szeretném köszönteni egy zenével.
1: Aha.
2: Hűcs Robertet.
1: Uh-huh. Ez a magyar nekemre kérdésem van, hogy derül ki, hogy nagymama lettél? Most szült a kisbaba?
2: Kismama vagyok.
1: Igen?
2: De
1: mondtad, hogy kiderült, hogy kismama vagy. Szóval nem rég történt a nagy csoda.
2: Így van.
1: Mikor?
2: Hát még a csoda az nem jelent meg, csak egy terhességi teszt, ami pozitív.
1: Gratulálok! Nagyon jó! Szuper! Sok-sok boldogságot és egészséget kívánunk a kisbabának, jó?
2: Köszönjük szépen!
1: Jó legyél! Köszönöm szépen, a telefonáltál!
2: Köszönöm.
1: Szia, hello. Szia, hello, de kis cuki volt. Allé, a érkezik Taylor Swift, a szem címe, Opalit, ő is nagyon-nagyon cuki, nem Taylor Swift? Opalit.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a valátúsa vége most kihez van szerencsém, haló.
1: Szia, Sanyi vagyok, Püspök Alányból.
0: Hello, Sanyikám, hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok. Volt egy kis eső, végre.
0: Ah, kis eső, igen. Budapesten is, igen. Jó esett?
1: Igen, jó. Piszkosul esett most.
0: Jó, oké, rendben. Felteltelem Alex Kenji, Bambole, nagyon jó, jó kis muzsika.
1: Jó lesz.
0: Kinek szeretnéd küldeni?
1: Ezt most úgy szeretném kiemelni, hogy Nagy Lajos és Nagy Lajosnénak Vácshatyámba továbbá Mezeiné Nagy Barbara és családjának szobra üzenet. Jó volt veletek találkozni, és a mielőbbi viszontlátás, mielőbb találkozunk újra, Sanyi, Anikó, és a család Püspökarányból.
0: Oké, okay. Rendben,
1: köszönöm
0: uram.
1: Szépen.
0: Én köszönöm szépen a telefonat, vigyázz magadra, jó legyél.
1: Te is, további szép napot.
0: Neked is, ciao, szia. Alex Kenji érkezik, imádom, Bambale, alle up, kukika, mindíts be.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Hunor, Ausztriából, Guzgrot, hello, szia!
2: Hello, szia!
1: Ach, ich bin Kuki, ja, zusammen, das ist gut, ja?
2: Ja, hallo! Ah,
1: schön, ja, Guzgrot. Mit csinálsz kint Ausztriában?
2: Hát én igazából, én itt élek Ausztriában, és igen, és ahol meg itt is tanulok, úgyhogy... Nagyon-nagyon jó.
1: Oké, de még városban megyek?
2: Steiermarkban vagyok, Graz mellett igazából.
1: Jó, oké.
2: Igen.
1: Szuper. Ott leszel jövő héten a Forma 1-en?
2: Hát sajnos nem tudok ott lenni.
1: Nem tudsz ott lenni.
2: Sajnos nem tudok.
1: Oké. Viszont kettőtelem az isteni Tóth Abigail és eszem címe Sugar Daddy. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Édesapámnak szeretném üzenni, mert ő most utazik Svájc felé.
1: Ach, das ist gut, az is, igen.
2: Ja, genau.
1: Ennyit tudok mondani, schreibe dich mal lieben, kommen Sie, igen. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt szeretném neki üzenni, hát, hogy jó utat, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Jó, ne felejtsd el, itt Magyarországon apák napja van. Mondd meg neki, akkor boldog apu... Akkor mondani,
2: boldog apák napját kívánok. Alles Gute zum Vaterstag.
1: Schön. Jó, van, oké. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra. A videózén.
2: Tschüss.
1: Ennyi tudok németül. Ich liebe dich, mein lieber Kommen Sie. Vagy, na mindegy. Nem mondok semmi. Tóth Abigail érkezik, sugar.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság, Viktor?
2: Meleg van, nagyon meleg van.
1: Igen,
2: nagyon rohasztó meleg van.
1: Igen,
2: végre.
1: Igen, meleg
2: már
1: van.
2: Már várom, hogy dobálják lefele a göltöt a csajok.
1: Na jó, van oké, na. Nem kell venni mindig a nyarat, ezt megnézni, csak szólok, jó?
2: Ja.
1: Jó? Na, figyelj, kiáltál tőlem az a jó kis Somerenc és Treat You Better. Konon, kinek szóljon?
2: Szóljon Ádámnak.
1: Ádám.
2: Arnótra.
1: Jó, jó barát gondolom neked.
2: Én együtt dolgoztunk ma.
1: Ja, dolgoztatok.
2: Én még nem pihenek.
1: Ja, jó, van, oké. Jó, hát ezzel egy kicsit nem muszáj pihenni, jó? Köszönöm szépen, hogy telefonáltál, vigyázz magadra, és kellemes estét!
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia Viktor, ciao, ciao! Érkezik akkor Somerenc, Treat You Better, itt a rádió, jön a hol, csak igazi, ma is legyen, megy! 0620

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén és az utolsó telefonáló Tamás. Hello Tamás, szia!
2: Szia, a feleségemnek és a kollégámnak a feleségének szeretnék üzenni, hogy nyugodjon meg, úton vagyunk, semmi probléma. Egy, másfél hét és ott van leszünk.
1: Jó van!
2: Szeretném üzenni azoknak, akik Németország felett tartanak, hogy kitartás nekik ebben a hőségben.
1: Igen, igen, meleg van, az biztos. Tessék vezetni nagyon óvatosan és jó utat kívánunk is, jó, oké?
2: Okay? Rendben van, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a telefonáltál, szia, szia!
2: Yeah.
1: Hello, hello! Lányok, fiúk, én búcsúzom tőletek, elég közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, érkezik nem sokára a diszkosít. Búcsúzom elég újabb nagy bogival, a szám címe, azt is elmondom, jó leszek újra, de ezen Metzger Victoria Remix, kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsong Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
4: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Tök szexi cucc van
7: rajta. Kijött
6: elé
7: mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból. Egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Ilyen Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
6: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket. Na, hát
7: Pongyola, mi van rajtad?
8: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
7: Mi a poncsó, vagy mi? És megint sötétbe öltözködtél.
6: Mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó. Éles látó.
8: Hogy takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
6: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
7: Hagyjad már, anyám korabeli izé, Mária Terézia korabeli izé, asztalterítő van rajta.
6: Rajta, ne mondd már!
7: Hagyjad már, magára úszta a csipke a brossz, érted? Meg is sötétbe öltözött.
6: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
7: te, hát ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
6: Mi lenne öreg? A Juli
7: sem. Nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy szereted. Szereted ez ilyen old school?
6: Egyébként igen.
8: Ezt a retro vonalat, ezeket a
7: retro vonalat, érted?
6: Hát én nincs vele bajom.
7: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Na hihetetlen, hogy egyszer már nem tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél, mert mindig sötétbe kell öltözned. Szagod meg, dohos?
8: Dohos.
7: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
6: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
8: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egér alá tétte?
7: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
8: Ebben már!
6: Nem áll!
8: Már jó ideje nem látok semmit.
6: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
7: Amikor lomtanítás van nálunk ott Diós
8: környe,
7: ezekkel takarják le a hajtogusógépeket.
6: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Júli.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide. This
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco!
10: Disco Show. A Rádió 1-en. PG Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Indul a Diszkosit Radio Show a hét utolsó napján vasárnap este. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
12: Ladies and gentlemen, my dame and herman, messzi hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy idő, publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap este a fővárosban az 50. születésnapi bulimon. Én még aznapos vagyok, ugyanis még nem aludtam, és holnapig megyek, mindezt úgy, hogy semmit nem fogyasztottam, egyszerűen csak annyi benne még mindig az adrenalin, és annyira jó volt az élmény, hogy az valami fenomenális. Én soha semmikor még születésnapomat nem ünnepeltem meg, de szerintem ebből tradíciót fogok csinálni, és mindig, hogyha lehet ezen a szórakozáján, ezen a dátumon, ugyebár már ekkor születtem 6.-20-án, meg fogom tartani. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ott volt.
13: Hello, hello, jó szórakozást!
11: Bárány rövidített, én meg elindítom a Diszkosit Radio Show-t.
13: Hálás vagyok,
11: na, Galantis-szel és Joy Corival.
13: A következőben én leszek hálás,
11: tehát Galantis-szel és Joy Corival, Stay a Little Longer-rel, mert hogy hosszúak voltunk, indul a Diszkosit Radio Show, itt a Rádió 1-en. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkocsit rédesó.
1: Ez a kölcsönkenyér visszajár. Jó, akkor most én jövök, és először mondom az ünnepelteket, utána meg arról beszélgetünk, hogy milyen volt a tegnapi buli. Aztán névnaposok ma többek között az Alajosok, Lejlák, Albánok, Demetriák, Klóék és Olgák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül a Prone Agency-ből Horváth Sándor, Gólya Tamás, Sas Detti és Novák József, Isten éltesse az ünnepelteket, és akkor annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Wallace Misinek, tegnap balosztjuk, megint zseniális volt, és Salgó Tanyámmal is jó volt a fürdős buli, úgyhogy szávasztok gyerekek!
0: Horváth Sanyit én is csókoltatom, ugye, mert mi dolgozunk együtt egy-két projekten, és most megyünk tovább itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, még megköszönve a tegnap estét nálam szelidító volt, és zseniális volt, jó idő volt, jó buli volt, úgyhogy lehet, hogy még visszatérek oda a nyáron. Most pedig megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Hugh Gallery, Angel, illetve az Ultra Natéval, és jön a Moving to the Sun DJ Junior remixben a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkósit rádió show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvai PG és Bárány Attila. Hanvai PG nagyot ünnepelt, most visszadom neki a szót, hálálkodjon csak amennyit.
1: Nagyon fontos a hála szerintem egyébként, én szenzációsan.
0: Annál már csak a hálapénz.
2: Igen, ezt akartam mondani, pont ezt akartam mondani, esküszöm.
0: Mondta, hogy rám hasonlít, az most már.
1: De tényleg, Juniort elvesztettük egy 5-6 évvel ezelőtt, amikor behívott az ötembe. Én ígérem, hogy nem fogom tudni majd így megközelíteni, hogy ők megközelítik. Engem ennyire a hálapénz nem érdekel, viszont a hála az maximálisan, mert a mai napig hálás vagyok az én kis életemért, mert szenzációs. Az elmúlt 50 év, ez nagyon-nagyon jó volt, és többen mondták, hogy itt ugye, hogy a lemez másik oldala, ugye?
2: A B oldal.
0: Igen.
1: De nem, hát én nem akarok 100 évig élni.
0: Persze, hogy nem. De nem azért mondják, hogy a B oldal.
1: Hát?
0: Hanem, azt nem tudom. Hát. Gondolkozom rajta, hogy, ja, csak azért, hogy már kifele mész a málnásból, de hát kit érdekel?
1: Hát én már úgy számolom, egyébként olyan 75-ig tervezek, most egyébként Borisszal is megbeszéltem a kutyámmal, hogyha ő marad 25 éves koráig, akkor én 75 éves koromban vele együtt elmegyek, szóval nekem az bőven elég a 75.
2: Tehát nem ilyen dolgokról ne beszéljünk, én úgy élem az életem, hogy day by day, oké, ezen megyünk tovább, itt a diszkosít rádiósában a rádió, ez az új DJ Junior dal.
1: A prof.

0: egyen.
1: Igazi mai sláger követ.
0: Igazi mai slágert. A DJ pultban.
1: A mai DJ.

0: 100%-ságú magas BPM tartalom Adrianzinől, a Diszkosita Rádió egyen, itt vagyunk mind a hárman, a Bárány, a Hamvai meg a Junior, és legközebb július 2-án játszunk majd együtt, kérem szépen méghozzá Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, ahol a Rádió egy stage-en csütörtökön mi indítjuk a partit.
1: És jut eszembe, ugyebár előbb említettem volt Boris nevét, aki az én vagyonatúj kis angyalkám, egy csivaváról van szó, és 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a diszkó küldte, mert szenzációs, és ennyi véletlen nincs, ami bebizonyítja azt, hogy tényleg olyan dolgokat csinál ez az app, hogy az olyan félelmetes. Múlt héten ugye nem beszéltem róla, mert egy kicsit pikézsiás vagyok, de most már lehet, mert most már minden. Tehát, inkább nem is mondok semmit.
2: Na, én meg a fellépésekről, mert hogy jövő héten hétfőn nekem, azaz holnap már lesz egy bulim, méghozzá Budapesten. Budai rakparton. Pénteken, meg ott, ahol a te 50. szülinapi bulid volt, na nekem ott lesz Dark Blue a Jovánnal. Szombaton pedig egyetlen fellépésem lesz csupán, már pedig azért, mert otthon vecsésen még lesz egy kis dolgom, ugyanis születésnapozunk odahaza, és aztán megyek majd Vonyarcvashegyre, oda, ahol egyébként volt diszkosít pünköstkor, úgyhogy minden információ rajongói oldalon a Facebookon.
0: Jövőt vasárnap János Halmán egy városi napon fogok pörgetni éjféltől, úgyhogy oda várok mindenkit nagy szeretettel. Most pedig a folytatásban egy olyan
1: Ácsi bácsi, a többit nem tudom, hogy van, 50 fölött van ez a duma. Ácsi bácsi.
2: Igen, az 60-nál van.
1: 60-nál, de az hogy van?
2: Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi.
1: Na mondjad, hogy te hol leszel. Atya Jézus, Szent Szűz Mária, pénteken én Gárdonyban várok mindenki sok-sok szeretettel, szombaton pedig Bicskén és a fővárosban, tessék csekkolni, hogy hol a social media felületeimen.
0: A folytatásban pedig egy olyan dal pörgetek nektek, amely kikerült a DJ Junior videó csatornán, ami most már eredeti valódi lett, az is a csatorn, és meg a remixek is jön. Rosalia, Björk és Yves Tumor közössége, ez a Bergén, DJ Junior remixe a Diszkosítban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show. A stúdióban DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Azon gondolkozom, hogy mit lehetne neked jó tanácsot adni.
0: Ne, a fiam, de... te jó tanácsaid, ne, inkább a Junior.
1: Végig tanultál belőle.
0: A rosszakból.
2: Tehát nekem van egy jó tanácsom, azt, amit ő mond, azt ne fogadj meg.
0: Igen, ez így volt egyébként, és ezt mindig megköszönöm az Attilának, hogy annyi rossz példát láttam tőle, és egy csomó dolgot nem úgy csináltam, de tényleg ezt így 50 után is köszönöm.
1: Na, akkor én egy dolgot azért elmondok, amit jól csinálok. A házasságom. Mert még van 23 év után. Erre ezt tudom mondani, és ezt bárki előtt büszkén vállalom.
0: Komolyan folytatom talán itt a Rádió Egyetlen, hogy a diszkosi talaj jön itt a Rádió Egyetlen. Ez a sorry, gyerekek, sorry, csak ennyit tudok mondani. Én is csak annyit mondok.

0: itt a vége, fuss el véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már a DJ Junior, az 50 pluszos Hanvai PG és Bárány Attila is, aki meg mit szokott mondani, Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi, a hülyeséget félretéve. Három fellépésem lesz a jövő héten, hétfőn privátozok, pénteken funky buli van, méghozzá ott, ahol Hanvai PG 50. születésnapi partija volt, szombaton pedig Vonyarcvashegyen találkozhattok velem. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Lassan 21 éve csináljuk ezt a rádiódást, és szerintem rettentően szórakoztató, legfőképpen azok a részek, amelyek nem kerülnek adásba, vagy utólag ki lesznek válva, mert hát vannak ilyenek is egyébként, hogyha esetleg felvételről megyünk. Egy biztos, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén és itt a fővárosban. Ezzel búcsúzom ma estére, szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető a YouTube csatornámon, amelyek klippek, remixek és mixek, valamint a Facebook oldalamon azokat a remixeket, amelyeket elkészítettem, le tudjátok tölteni. És az a búcsúzom, hogy július 4-én egyébként Budapesten lesz egy Club Speed rendezvény, ahol kifejezetten Bakelitről fogunk pörgetni a Schulzzal meg a Küllel együtt, és ennek fényében játszom az utolsó dalt. Én egyébként jövő szombaton János Halmán a Városi Napon fogok pörgetni éjféltől. Most pedig búcsúzom a Montini Experience klasszikusával, ez a My House is Your House DJ Junior remixben. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Reggae

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes lesz velünk ez a nyár este. Tökéletes dance és house zenékkel. Wilcox kezdi a mai különkiadásunkat. Hello, hello!
2: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambole itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

igazán jó szetet egy ismert saját dallal kell mindig elindítani, ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben, szóljon a Tequila, az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: nálunk szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottuk olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: tették a vasárnap esténkért, ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Vadi új Martin Garrix és vadi új Bob Sinclair zene is jön majd 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 20.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4 Dunapark

Csak a Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Habai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regálili.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, isteni dance és house zenék jönnek a folytatásban is. Nagyon sok extra újdonsággal, ami kizárólag nálunk szólnak. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Amivel indítani fogom az órát, az Joel Corey, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenék ma este itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Vilkók szelemezjátszói mögött nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordó zenét, ugyanis egy nagyon jó kis slágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Vilkóczal lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásánál a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sort kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Medusa bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni. Amivel megyünk tovább, az Medusa és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk. Egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: hello mindenkinek! Szokás szerint Briklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Briklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek. Nektek hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Bricklékről a Beyond the Top, itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez ő most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Nagyon köszönöm, hogy vasárnap este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Brick Lake a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ezért most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Reckless, Bibi Rexa és a New Religion vagy, azt is mondhatam volna rá, Insomniac 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsúdalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, sziasztok!

0: Old Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. A legnagyobb kedvencek maradnak, a következő 6 órában hozom ezeket megállás nélkül. Most Trade Out-on indít, ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 313.

igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos infom van. A mai naptól a Live Mix délutánonként nem egy, hanem 2 órás Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7-ig megállás nélkül az igazi mai slágerek mixben pörögnek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha pedig valaki szeretne egy nagyon hosszú listát látni, akkor Joel Corey Instáján nézze meg az idei fellépéseinek listáját. Csak nyárra. Nagyon hosszú. És van ebben a világ kb. Minden pontja. Ázsiától, Európán és Ibizán át egészen az Egyesült Államokig. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Joel Corey-től és a Galantis-tól, a Stay Longer, amit már is indít.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta akkor átment, hogy az valami elmondhatatlan. A Stade de France-ban már tavaly meghirdette, hogy lesz egy bulija, aztán mondta, hogy csak a jegy, amit szeretnének, még akkor lesz kettő, aztán mondta, hogy még mindig van, aki venne, lesz három. Három olyan teltházat csinált, és elképesztő sztárokkal, akik meglepetésként érkeztek meg, valami elképesztő vizuállal, szóval megint megmutatta, hogy miről szól ez a szakma. Ez pedig az egyik legnagyobb kedvencünk tőle, David Guetta, Kim Petras és a Bambi Were Young itt a

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió Egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió Egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió Egy.hu.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermej.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Remélem kellemesen telik az este. A mikrofonnál Király Tamás, vagyis hát már ez inkább éjszaka. Bátha nevezik annak, aki melózik kitartást. A legnagyobb kedvenceket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, és azért, hogy jó legyen a tempó, a lendület és a flow, mindjárt Ray-jel kezdek. Ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Minelli, akit választottam a fogyadásban, rég játszottunk tőled dalt, és szerintem egyértelműen mind a mai napig, hogyha valaki azt mondja, hogy Minelli, akkor a rámpámpám, ami eszébe jut tőle. Ezt hozom én is az énekes dalszerzőtől, és ez nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy a dalszerző is rengeteg sztárnak ír dalokat. Sok slágerről nem is tudjuk, hogy az valójában tőle származik, csak nem ő énekli. Hát ezt ő írta, ő énekli, és indítom Minelli és a rámpámpám, mit találjuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert ha

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig a Rádió egy Live Mix egy órával hosszabb Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7 óráig pörögnek mixben az igazi mai slágerek, aztán persze van kívánságműsor is, és persze este minden változatlan, lesz diszkós itt és World is My Radio Show is, de egy picit megtoldjuk a nyári hangulatot a Rádió egy Live Mix Summer Edition-nel 2 órán keresztül. Én pedig most téma megszet hozom, hát erre a darra sem lesz panasz, az igazi mai sláger a Kings and Queens, amit

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello, a halott pénz és az Emlékszem Sopronban. Múlt héten ugye Sopron Fest páros belépőket lehetett tőlünk nyerni. Ezen a héten pedig nem hagyjuk abba a játékot. Jön az újabb lehetőség most a Dunapart Festre. Visszük el a hallgatókat óránként páros belépőkkel. Az igazi mai slágereket pedig na hogy megállás nélkül hozzuk. Most én egy újat választottam, vagyis hát egy újra gondoltat. Egy fétlesz dalból most, Bibi Rex egy vadi új verziót hoz a New Religionnál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi